0: Hát szép van, ez a.
1: Szép van.
0: Itt egy esélyen, hogy a szóval, amelyik nem vagyok, de.